0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free go.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisült egy vadászgép. Sokan dolgoztatnak feketén. Először egy színpadon a két jeles színművész. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit, a légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
1: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban két rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a nemzetközi borlovagrendek találkozóján vendégeskedett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Közeleg a 8. könyvtér, szeptember 5-én szombaton 14:30-tól újra vár a Dunaújvárosi könyvtér a Városháza téren, és ami várja az érdeklődőket, a zeneiskola harmonikásai, a Misty Christi és az Almási Music zenekar koncertje, Kámfor Bábszínház, kézműveskedés, élőszavas mese, helyismereti pavilonok, kvízek és könyvek. Szeretettel várnak mindenkit a szervezők. Újabb kisbabával bővült a Szent Pantaleon kórház családja. Családbarát intézményként fontos számukra, hogy munkatársaik életének legszebb pillanataiban osztozzanak az örömükben. Augusztus 18-án megszületett Pusztán Zétény, a kisfiú 3000 grammal és 52 cm-rel érkezett a világra. Az örömhírt a kórház főbejárata előtt kitűzött kék zászló is hirdeti. Zétény édesanyja Vince Anita, az urológiai osztály osztályvezető főnövér helyettese, az édesanyja és a kisbaba is jól vannak, adja közre a FEOL. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Nem akármilyen hétvégében rajtolt el a Fejér vármegyei első osztály 2026-2027-es idénye. Lajos Komárom 15-1-re ütötte ki a mindössze 11 játékossal érkező gárdonyt, amelynek egyik futballistáját már az első félidőben mentőtt el. A Sárosd idegenben még az Adony és a Martonvásár hazai pályán kezdett győzelemmel. Busa Levente megsérült, a pályára mentőt kellett hívni, majd a játékost mentő szállított el, összefoglaló a feol.hu-n. A hatósági ellenőrzések Grácsalmás területén kimutatták a szőlő legpusztítóbb fitoplazma fertőzését. Az aranyszínű sárgaság miatt zárlati és védelmi övezeteket hoztak létre, kötelező védekezést írtak elő, az igazoltan fertőzött és láthatóan beteg tőkéket pedig azonnal meg kell semmisíteni. A fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a táblákon található szőlőre vonatkozóan, valamint az ingatlantól mért 1 kilométeres sugarú körben, a fertőzött körzetben és az azt követő 3 kilométeres puffer, vagyis védelmi zónában Dunaújváros, Kulcs, Szalk-Szentmárton, Tas, Makád érintett területei azonnali növényegészségügyi zárlatot, kötelező növényegészségügyi, valamint növényvédelmi intézkedést, valamint a rovarvektor elleni kötelező védekezést rendelték el, részletek a FEOL portálon. Komoly vita alakult ki az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának jövője körül. A jelenlegi koncesszió 2026 őszén lejár, az előző kormány döntés alapján pedig ezt követően az MKIF kezelésébe került volna a pálya. Vitézi Dávid közlekedési miniszter azonban bejelentette, a kormány eláll ettől a konstrukciótól. Az ügy Dunaújvárost közvetlenül érinti, hiszen a város

0: egyik legfontosabb közúti kapcsolatáról van szó. A miniszter közlése szerint a tervezett konstrukcióban az állam évente mintegy 8,2 milliárd forintot fizetett volna az Érd és Dunaújváros közötti szakasz üzemeltetéséért. Az ügy részletei a Duna Online oldalán. Szomorú hírt erősített meg a rendőrség, megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki augusztus 20-án tűnt el a Dunában, Kulcsnál. A férfit napokon át keresték a folyóban. A férfi fia a part menti sziklába kapaszkodva ki tudott jutni a veszélyes helyzetből, miközben édesapját és nevelőanyját a folyó belseje felé sodort a víz. A férfi megpróbálta a felszínen tartani az úszni nem tudó nőt. Egy arra haladó motorcsónak vezetője végül a nő segítségére sietett és kimentett a vízből. A férfi azonban eközben eltűnt a Dunában. Részletek a Duna Online oldalán. A MÁV csoport tájékoztatása szerint szeptember 1-től országszerte számos vonalon módosul a helyközi autóbuszos menetrend. A menetrendi változások Fejér vármegyét is érintik, ezen felül több megállóhely hivatalos elnevezése is módosul. A Székesfehérvár és Dunaújváros között közlekedő járatok a továbbiakban Székesfehérvár teüzem érintésével közlekednek. Az eddigi, a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 17 órakor Kalocsáról Székesfehérvárra közlekedő, valamint 12:35-kor Székesfehérvárról Kalocsára közlekedő járatok a továbbiakban a tanév tartalma alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekednek. További változások a FEOL portálon. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejér vármegyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. Újabb meleg rekord közeli hónapon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforró volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott a nyugati országokban, és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiányít Fejér vármegyében és nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőségmegőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termékek megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebbek csoportjánál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárkaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tüneteit mutatja, megsemmisítik. Itt Fejér vármegyében is a betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni védekezés. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet, korra reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A nap szomorú híre, hogy pontosan egy hét múlva szeptember 1-én kezdődik a tanév. Jó reggelt kívánok augusztus 25-én, kedden, sok boldogságot a Lajosoknak, a Patriciáknak és a szülinaposoknak is. 10 perc elmúlt 6 óra, Maxim Levente vagyok, és mindjárt indítom a Cut & Move slágerét, Get Serious. Előtte még Nagy Adri énekel, most pedig a Black Eyed Peas jön a Don't Lie-jal. Jó reggelt!
1: Messze fel!

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden a hamburger, a citromos viszki és a banánhajó világnapján. Aki pedig névnapos, szülinapos ismerősét szeretné fölköszönteni, megteheti. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Pontosan egy hét múlva kezdődik az iskola, akkor biztosan nagyobb lesz a tumultus az utakon, de ha most is dugó, baleset van valahol, a közlekedési info is ugyanide jöhet. Armand van Helden My My My című dalában megy.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél hét jönnek a friss hírek. Egyébként azt látom, hogy újból melegszik vissza az idő. Csütörtökön és pénteken megint kánikula lesz, pénteken lesz a legmelegebb, aztán szombaton egy újabb érkező hidegfront hűsíti majd a hőséget. De hogy pontosan milyen időnk lesz addig, így ma is, kiderül a hírek végén, amelyet a French Affair Sexy című dala követ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Aláírták a beruházásról szóló szerződést. A vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el. Különleges esti programokkal várják augusztus 28-án a Szegedi Vadasparkban a látogatókat. A Terrárium házban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászás és az interaktív természetismereti tudástár is várja a látogatókat. Nem maradnak el az esti látvány etetések, állatbemutatók sem, de lesz például tűzsonglőr bemutató is. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági Deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz, meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásukhoz. Az elaprózott tenyészőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófavédelem a következő napokban a Balatonnál, a Dráva menti településeken és Borsodaba-Újzemplén vármegyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. Pénteken kezdődik és 3 napon át várja a látogatókat az ország egyik legjelentősebb családi és gyermekfesztiválja, a Szamárfül Fesztivál, amelyen Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint a Bíró Eszter Varró Dániel páros is fellép. A fesztivál ikonikus eseménye idén sem marad el, szombat este meggyulladnak a lámpások és kezdetét veszi a mesés pizsamás séta. A csillagfényes zsolnai negyedben gólyalábas kikiáltó vezetésével indulhatnak útnak a gyerekek, hogy a park rejtekében találkozzanak a világ leghíresebb vásári hőseivel. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. A körülmények kivizsgálása elkezdődött.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban 2 rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az Adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendéges lett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. újabb kisbabával bővült a Szent Pantaleon kórház családja. Családbarát intézményként fontos számukra, hogy munkatársaik életének legszebb pillanataiban osztozzanak az örömükben. Augusztus 18-án megszületett Pusztán Zétény, a kisfiú 3000 grammal és 52 cm-rel érkezett a világra. Az örömhírt a kórház főbejárata előtt kitűzött kék zászló is hirdeti. Zétény édesanyja Vince Anita, az urológiai osztály osztályvezető főnövér helyettese, az édesanyja és a kisbaba is jól vannak, adja közre a FEOL. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét második napján, a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarja majd. A Dunántúlon és az ország középső tájain záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ezek estére kelet felé haladnak tovább. A maximum 24-33 fok között alakul. Nem sokára a Savage Garden, előtte még az Irie Mafia, most pedig Amy Winehouse folytatja a kedreggelt, You Know I'm No Good című

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Az úton lévők küldhetik a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Én pedig készülök cserébe, spanyol tengerparti hangulattal. Negrokán Kádavez, és jön majd Vastag Csaba is.
2: Vár, hogy kérném, úgy sem felnél.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
5: Örgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban két rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a nemzetközi borlovagrendek találkozóján vendégesre lett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Közeleg a 8. könyvtér, szeptember 5-én szombaton 14:30-tól újra vár a Dunaújvárosi Könyvtér a Városháza téren, és ami várja az érdeklődőket, a zeneiskola harmonikásai, a Misty Christi és az Almási Music zenekar koncertje, Kámfor Báb Színház, kézműveskedés, élőszavas mese, helyismereti pavilonok, kvízek és könyvek. Szeretettel várnak mindenkit a szervezők. Újabb kisbabával bővült a Szent Pantaleon kórház családja. Családbarát intézményként fontos számukra, hogy munkatársaik életének legszebb pillanataiban osztozzanak az örömükben. Augusztus 18-án megszületett Pusztán Zétény, a kisfiú 3000 grammal és 52 cm-rel érkezett a világra. Az örömhírt a kórház főbejárata előtt kitűzött kék zászló is hirdeti. Zétény édesanyja Vince Anita, az urológiai osztály osztályvezető főnövér helyettese. Az édesanyja és a kisbaba is jól vannak, adja közre a FEOL. Újabb meleg rekord közeli hónapon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforró volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott a nyugati országokban, és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiányít Fejér vármegyében és nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékóc, a keleti délkeleti szélető felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként az időközben három tagúra fogyatkozott Pussycat Dollzal, Nicole Scherzinger, Kimberly Watt és Ashley Roberts pedig szeptember 9-én indulnak turnéra. Hozzánk legközelebb Prágában láthatóak majd szeptember 23-án. Szól már is a Buttons, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden. Ezen a napon született méghozzá 575 évvel ezelőtt Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. Hamarosan még több info, érdekesség augusztus 25-éről. Most Eminem folytatja a Lose Yourself-el.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: FM, a legjobb zenék a hét második napján. 24-33 fok, sok napsütés várható a nap első felében. Délután nyugat felől záporok, zivatarok jönnek majd. Részletes időjárás jelentés és további friss infók a hírekben, amelyet a Backstreet Boys dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség lezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. Pénteken kezdődik és 3 napon át várja a látogatókat az ország egyik legjelentősebb családi és gyermekfesztiválja, a Szamárfül Fesztivál, amelyen Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint a Bíró Eszter Varró Dániel páros is fellép. A fesztivál ikonikus eseménye idén sem marad el, szombat este meggyulladnak a lámpások és kezdetét veszi a mesés pizsamás séta. A csillagfényes zsolnai negyedben gólyalábas kikiáltó vezetésével indulhatnak útnak a gyerekek, hogy a park rejtekében találkozzanak a világ leghíresebb vásári hőseivel. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban augusztus 30-án. A rendezvény a zsinagógák hetének nyitó eseménye. A 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon 4 féle Sólet változatot mutatnak be. A programon a látogatók a zsidókonyha hagyományos ételeit kortárs gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. Különleges esti programokkal várják augusztus 28-án a Szegedi Vadasparkban a látogatókat. A Terráriumházban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászás és az interaktív természetismereti tudástár is várja a látogatókat. Nem maradnak el az esti látvány etetések, állatbemutatók sem, de lesz például tűzzsonglőr bemutató is. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott mesterséges intelligencia megoldásokat, ez közel 5-szörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd 1 nyugdíjasra.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban 2 rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az Adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendégesre lett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Nem akármilyen hétvégében rajtolt el a Fejér vármegyei első osztály 2026-2027-es idénye. Lajos Komárom 15-1-re ütötte ki a mindössze 11 játékossal érkező gárdonyt, amelynek egyik futballistáját már az első félidőben mentő vitte el. A Sárost idegenben még az Adony és a Martonvásár hazai pályán kezdett győzelemmel. Husa Levente megsérült, a pályára mentőt kellett hívni, majd a játékost mentő szállított el, összefoglaló a feol.hu-n. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőségmegőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termékek megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebbek csoportjánál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd a napközben 24-33 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rádió FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 25-én kedden Lajos Patrícia napja van. Sok boldogságot névnapos, szülinapos beszthallgatóinknak. 1930-ban ezen a napon született Sean Connery, skót színész, James Bond első megformálója. 1949-ben a mai napon született Gene Simmons, magyar származású amerikai basszusgitáros énekes, dalszerző, a Kiss alapító tagja. August 28 megszületett Tim Burton, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Beetlejuice, Kísértett História, az Ollókezű Edward vagy a Támad a Mars. 1961-ben a mai napon született Billy Ray Cyrus, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, Miley Cyrus édesapja. A sor pedig a 88-as születésű Alexandra Burke zárja, a Brit X-Faktor 2009-es győztese. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeresd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fogefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban két rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendégesre lett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Nem akármilyen hétvégében rajtolt el a Fejér vármegyei első osztály 2026-2027-es idénye. Lajos Komárom 15-1-re ütötte ki a mindössze 11 játékossal érkező Gárdonyt, amelynek egyik futballistáját már az első félidőben mentő vitte el. A Sárosd idegenben még az Adony és a Martonvásár hazai pályán kezdett győzelemmel. Busa Levente megsérült, a pályára mentőt kellett hívni, majd a játékost mentő szállított el, összefoglaló a feol.hu-n. Újabb kisbabával bővült a Szent Pantaleon kórház családja. Családbarát intézményként fontos számukra, hogy munkatársaik életének legszebb pillanataiban osztozzanak az örömükben. Augusztus 18-án megszületett Pusztán Zétény, a kisfiú 3000 grammal és 52 cm-rel érkezett a világra. Az örömhírt a kórház főbejárata előtt kitűzött kék zászló is hirdeti. Zétény édesanyja Vince Anita, az urológiai osztály osztályvezető főnövér helyettese. Az édesanyja és a kisbaba is jól vannak, adja közre a FEOL. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: De előbb egy közlekedési info. Tamástól tudjuk, hogy Pécs közelében az 58-as főúton az M60-as csomópontnál két autó ütközött, a Harkány felé vezető sávokat lezárták. Köszönjük! 0620 55 55 155 hívható SMS Viber, 5 perc elmúlt 8. A hölgyek uralják ezt a fél órát, legalábbis énekhang tekintetében. Jerry Halliwell, Zséda, Macy Gray és az Olive is jön. Jó reggelt! Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best of M, a legjobb zenék. Friss közlekedés. Tamástól tudjuk, hogy az 58-as főúton Pécs közelében az M60-as csomópontnál két autó ütközött, a Harkány felé vezető sávokat lezárták, és Ádám szólt, hogy most nemrég történt baleset az M0-áson, az M1-es felé Dunaharasztinál. Ott 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat! A dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön az Afro Medúza a Besten. Jó reggelt!

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél 9. augusztus 25-én kedden, 24-33 fokra délután, délnyugaton, nyugaton, záporokra, zivatarokra, egyébként pedig napsütéses, néha gomoly felhős időre kell készülnünk. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán Sola Alma énekel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség lezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. Pénteken kezdődik és 3 napon át várja a látogatókat az ország egyik legjelentősebb családi és gyermekfesztiválja, a Szamárfő Fesztivál, amelyen Grillusz Vilmos, Szalóki Ági, valamint a Bíró Eszter Varró Dániel páros is fellép. A fesztivál ikonikus eseménye idén sem marad el, szombat este meggyulladnak a lámpások és kezdetét veszi a mesés pizsamás séta. A csillagfényes zsolnai negyedben gólyalábas kikiáltó vezetésével indulhatnak útnak a gyerekek, hogy a park rejtekében találkozzanak a világ leghíresebb vásári hőseivel. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. A körülmények kivizsgálása elkezdődött. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Aláírták a beruházásról szóló szerződést. A vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el. Különleges esti programokkal várják augusztus 28-án a Szegedi Vadasparkban a látogatókat. A Terrárium házban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászás és az interaktív természetismereti tudástár is várja a látogatókat. Nem maradnak el az esti látvány etetések, állatbemutatók sem, de lesz például tűzzsonglőr bemutató is. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatricében. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatricében egy perc néma csenddel tisztelektek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatáért megkondult a harang. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban 2 rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az Adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendégesre lett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Nem akármilyen hétvégében rajtolt el a Fejér vármegyei első osztály 2026-2027-es idénye. Lajos Komárom 15-1-re ütötte ki a mindössze 11 játékossal érkező Gárdonyt, amelynek egyik futballistáját már az első félidőben mentő vitte el. A Sárost idegenben még az Adony és a Martonvásár hazai pályán kezdett győzelemmel. Pusa Levente megsérült, a pályára mentőt kellett hívni, majd a játékost mentő szállított el, összefoglaló a feol.hu-n. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőségmegőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termékek megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebbek csoportjánál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd a napközben 24-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: indul a világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 25-én kedden nem egyszerű pár helyen a helyzet, ha autózunk. Az egyik ilyen az M1-es Budapest felé, ahol Bicskénél az átterelt sávban lerobbant egy kis busz 3-4 kilométeres torlódást okozva. 5-6 kilométeres már a dugó az M0-áson az M1-es felé Dunaharasztitól, ott két autó ütközött, és dolgoznak az M7-esen Budapest felé Érdnél, ott is 1-2 kilométeren lelassul a pálya. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
2: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már csak egy hét maradt a vakáció végéig, vagy még egy hétig nyári szünet van. Ki melyiket választja? Aki az utóbbit, az magasra a kezeket. Throw your hands in the air, a Flip the Script-tel is nosztalgiázunk majd 9 után, amikor biztosan zenél a Back to Black is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Lapos a Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen, októberben újra vár a Fügefest. Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelése.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: főváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban két rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az Adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendégesre lett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Újabb kisbabával bővült a Szent Pantaleon kórház családja, családbarát intézményként. Fontos számukra, hogy munkatársaik életének legszebb pillanataiban osztozzanak az örömükben. Augusztus 18-án megszületett Pusztán Zétény, a kisfiú 3000 grammal és 52 cm-rel érkezett a világra. Az örömhírt a kórház főbejárata előtt kitűzött kék zászló is hirdeti. Zétény édesanyja Vince Anita, az urológiai osztály osztályvezető főnövér helyettese. Az édesanyja és a kisbaba is jól vannak, adja közre a FEOL. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jókedvéjét. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb a kiszoruló ügyfeleknek, mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd a napközben 24-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élőkön George Michael dalával Flawless Go to the City, készül Lutrisha McNeil, Someone Loves You Honey, de hallhatjuk majd a Gorillazt, az E17-t és Janet Jackson-t is. Hello, jó reggelt, jó utat, jó pihenést a nyár finisében, 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other.

Best FM a legjobb zenék, és valamit minden autósnak tudnia kell, aki az M0-áson halad az M1-es felé, de még nem érte el az M5-ös csomópontot. Ott le lehet hajtani, ugyanis ott a sor vége Dunaharasztinál történt baleset, 8-9 kilométeres a torlódás. Az utak hírei után időutazás 1993-ban az East 17-nel a Besten.

Rest FM, ha a legjobb zenék. Madonna és Britney érkezik, a pop nagyasszonya pedig nemrég Korfun ünnepelte születésnapját. A helyieket, a kis falu lakóit pedig megkérték, hogy zárják be ablakaikat, valószínűleg azért, hogy megkíméljék Madonnát a kíváncsi szemektől. Gyaníthatóan a tiltás pedig még több kíváncsi szemet szült. Me Against the Music a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Rest FM a legjobb zenék. A pop királyával emlékeztünk a 90-es és 2000-es évekre, és jön egy újabb klasszikus ebből a korszakból, a Lady Marmalade, augusztus 25-én kedden, 27-32 fok napsütés, délután, délnyugaton és nyugaton egy-egy zápor zivatar sem kizárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük embertelenül jó dalokkal.
2: Valami annyira, annyira
1: és az embertelen dal 2022-es verziójával Geszti Pétertől, Lotfi Begitől és természetesen Presser Gábortól, és játszom majd Lisa Stansfield slágerét is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Egy nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. 3 napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált 4. éve rendezik meg. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott mesterséges intelligencia megoldásokat, ez közel 5-szörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd egy nyugdíjasra. 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban augusztus 30-án. A rendezvény a zsinagógák hetének nyitó eseménye. A 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon 4 Sólet változatot mutatnak be. A programon a látogatók a zsidókonyha hagyományos ételeit kortárs gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. Különleges esti programokkal várják augusztus 28-án a Szegedi Vadasparkban a látogatókat. A Terráriumházban játékos ismeretterjesztő programokat rendeznek, éjszakai rovarászás és az interaktív természetismereti tudástár is várja a látogatókat. Nem maradnak el az esti látvány etetések, állatbemutatók sem, de lesz például tűzzsonglőr bemutató is. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatricében. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatricében egy perc néma csenddel tisztelektek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatáért megkondult a harang. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági Deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz, meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
3: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban 2 rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendéges lett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. az Adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselő.

0: Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jókedvét. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jó, ha tudják a Fejérvár megyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 25-én kedden 4 perccel 10 után Lajosok, Patriciák, szülinaposok, őket lehet ünnepelni. Mondok hívható SMS, Viber elérhetőséget, ez egy és ugyanaz a szám. 0620 55 55 155 és még több szám, zeneszámok. Martin Solveig, Rocking Music, hamarosan Coolio dalt is hallgatunk, az óra Spillerrel és Sophie Ellis-Bextorral indul.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Van szerencsém fölkonferálni egy kollégámat, mert hogy Mooney Love, az angol rapper és színésznő, napjainkban rádiós műsorvezető. 1990-ben megjelent It's a Shame című dalát indítom, egyébként kétszer is jelölték Grammy-díjra, és ő az első brit női hip-hop előadó, aki ezt a kitüntetést elnyerte.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Will you count me in?

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, több autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében. A torlódás 5-6 kilométer. M3-as Budapest felé Bag és Gödöllő között mozgó munkavégzés miatt a belső sávot lezárták, a torlódás 1-2 kilométeres, és ugyanekkor az M0-ás déli szektorában Dunaharaszti térségében az M5-ös felé vezető oldalon szintén mozgó munkavégzés miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM a legjobb zenék a 60-as éveket idéző, de 94-es sláger Edwin Collins dala a Girl Like You után. 2000 az évszám Madison Avenue és a Who the Hell Are You folytatja a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között augusztus 25-én kedden, és ha kedd, akkor Funky szól a Night Shift-ben 6-tól Whiteboy-tól, 7-től DJ Hangyától a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Aki úgy érzi, egy kicsit alább hagyott a reggeli lendülete, az nincs egyedül.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Legyen valami, jön majd a huligánzés a délelőtt utolsó órájában, sőt, bejárhatjuk a világot a Daft Punk-kal. Szól majd az Around the World, ha pedig útközben dugó baleset van, várom az infót 0620 5555 155-ös telefon SMS Viber számunkra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kamilla számára az Európa-bajnoksággal nem ért véget a szezon. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Fantasztikus eredménnyel zárta élet első póni egyes fogadhajtó Európa-bajnokságát a seregélyesi Penzer Kamilla. A mindössze 12 esztendős versenyző Fugyivásárhelyen a gyermekkategória összetett versenyében ezüstérmet szerzett. Ráadásul mindössze egyetlen ponttal maradt el az aranyéremtől. Penzer Kamilla a díjhajtásban viszont nem talált legyőzőre. Ebben a számban Európa-bajnok lett. Az összetett versenyben elképesztően szoros volt a küzdelem. Kamilla végül mindössze egy ponttal maradt le az aranyéremtől, így ezüstérmes lett. Édesanyja szerint egészen apró különbségen múlt a végső sorrend. Volt egy labdája, ha az nem esik le, aranyérmes, de így is büszkék vagyunk rá, ez nem befolyásol semmit, mondta Német Andrea Feolnak. Augusztus első napjaiban két rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselővel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az Adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrendnek hívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendégeskedett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az Adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jókedvét. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejérvár megyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladás is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Holnap a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közel déli felén többfelé pára és köd réteg felhőzet képződhet. Napközben változóan felhős napos idő várható, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor vagy zivatar. Keleten, észak-keleten élénk lesz az északi szél. A friss hajnalt követően délutánra 27-33 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Megszűnt a krízishelyzet a villamosenergia ellátásban. Állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság működik. Majd. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energia ellátásban, visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energia rendszer egyensúlyát.

0: Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együtt az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Edman Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
1: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valamilyen jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
0: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A nu metal királyai népszerűbbek, mint valaha, és a Limp Bizkit amellett, hogy turnézik, arra is szakított időt, hogy stúdióba vonuljon és befejezze végre tavaly elkezdett 7. stúdióalbumát. Nagy az igény rá, hiszen 2021 óta nem hallottunk tőlük új anyagot. Most 2003-as Behind Blue Eyes című dalukkal indul a délelőtt utolsó órája.
3: Mesztek!

0: Best FM a legjobb zenék. A Velszi énekesnő Donna Louise 96-os bemutatkozó dalával megy tovább a délelőtt utolsó órája, melynek eredeti címe az lett volna, hogy Lydia, ugyanis az inspirációt egy Love for Lydia című novella adta a szerzőnek, végül pedig a novellában is elhangzó I Love You Always Forever idézet lett a befutó.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Next FM a legjobb zenék. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as Budapest felé Kerekharaszttól, úgy 6 kilométeren. Az M0-as az M5-ös felé Dunaharaszti térségében, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni ott is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy nagyon vidám dallal, a Hey Soul Sisterrel, a San Franciscói Train slágerével indul a Best délután, na és Majoros Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fantasztikus eredménnyel zárta élet első póni egyes fogadhajtó Európa bajnokságát a seregélyesi Penzer Kamilla, a mindössze 12 esztendős versenyző Fugyivásárhelyen a gyermekkategória összetett versenyében ezüstérmet szerzett. Ráadásul mindössze egyetlen ponttal maradt el az aranyéremtől. Penzer Kamilla a díjhajtásban viszont nem talált legyőzőre, ebben a számban Európa bajnok lett. Az összetett versenyben elképesztően szoros volt a küzdelem, Kamilla végül mindössze egy ponttal maradt el az aranyéremtől, így ezüstérmes lett. Édesanyja szerint egészen apró különbségen múlt a végső sorrend. Volt egy labdája, ha az nem esik le, aranyérmes, de így is büszkék vagyunk rá, ez nem befolyásol semmit, mondta Németh Andrea Feolnak. Újabb kisbabával bővült a Szent Pantaleon kórház családja. Családbarát intézményként fontos számukra, hogy munkatársaik életének legszebb pillanataiban osztozzanak az örömükben. Augusztus 18-án megszületett pusztán Zétény, a kisfiú 3000 grammal és 52 cm-rel érkezett a világra. Az örömhírt a kórház főbejárata előtt kitűzött kék zászló is hirdeti. Zétény édesanyja Vince Anita, az urológiai osztály osztályvezető főnővér helyettese, az édesanyja és a kisbaba is jól vannak, adja közre a Feol. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb a kiszoruló ügyfeleknek, mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet, korra reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Bronzérmes a magyar páros az öttusa VB-n.

Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság működik. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét napon felszólal. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energiaellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek.

0: között nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot mindenkinek, igazán kellemes délutánt, így kedden is, és szó szerint délután. Néhány percen Majoros Rita vagyok, jó étvágyat azoknak, akik éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et, nekik szól majd a Chocolate Puma és az Always and Forever. A desszert mellé pedig a trainnel indul az óra, jön a Hazel Sister, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek, töltsük együtt!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Hát szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy eddig egészen jól alakult a kedd, és hogy velem töltik a délután néhány óráját. Én délelőtt ilyen nagy mosással, meg takarítással voltam elfoglalva, miközben sorozatot néztem. Nem tudom önök, hogy vannak veled, de nekem kell valami, ami szól úgy a háttérben a takarítás közben, hogy úgy ellehessek a gondolataimmal. És nagyon régen volt olyan sorozat, amire annyira rá tudtam kattanni, mint most a Chicago Medre, egy jó kis kórházas sorozat. Egyébként már egészen régi. Én valahogy még most futottam bele, és egyszerűen alig bírtam abba hagyni. De hát ugye jöttem, és hoztam a legjobb zenéket a mai délutára is. Például Melanie C dalát, You'll Never Be The Same Again. Itt lesz Mark Ronson is, az Uptown Funk-kal, Bruno Mars-szal. Most pedig egy igazi, ilyen életigellő dal érkezik Bob Marley-től. Ez a Sun is Shining, hamarosan napkérdését is hozok, illetve mindenféle információt, úgyhogy szép délutánt mindenkinek. Sun is Shining!

0: Ez a legjobb zenéket. Délután is elég sokan vannak és lesznek is még az utakon, úgyhogy folyamatosan jövök a közlekedési információkkal, de tudják, mi dolgozunk ma is együtt, utazunk együtt. Ha látnak valamit az utakon és info lehet a többi autózónak, akkor írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-55-55-155. Mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban, ezt az infót kaptam, méghozzá az M0-as autóút déli szektorában, Dunaharasztinál. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 21-es és a 23-as kilométerek között. Itt a munkaterület mögött több kilométer hosszan lassulás, torlódás van. Az M5-ösön Budapest felé Örkény és Újhartyán között pedig az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak, a belső sávban itt is mozgó munkavégzés mellett, úgyhogy a munkaterület mögött most már legalább 4 kilométert is meghaladta a torlódó kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek tehát infója van, ide várom. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is röppent egy óra délutánból, úgyhogy pár perc múlva egy óra lesz. Friss híreket hallgatunk, aztán jó zenéket. 90-es, 2000-es évek, úgyhogy jön majd Honey biztos a pánik. És aztán eszeveszett tánc, és a Shaft, na meg a Mucho Mambo Sway.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kamilla számára az Európa-bajnoksággal nem ért véget a szezon. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Fantasztikus eredménnyel zárta élet első póni egyes fogadhajtó Európa-bajnokságát a seregélyesi Penzer Kamilla. A mindössze 12 esztendős versenyző Fugyivásárhelyen a gyermekkategória összetett versenyében ezüstérmet szerzett. Ráadásul mindössze egyetlen ponttal maradt el az aranyéremtől. Penzer Kamilla a díjhajtásban viszont nem talált legyőzőre. Ebben a számban Európa-bajnok lett. Az összetett versenyben elképesztően szoros volt a küzdelem. Kamilla végül mindössze egy ponttal maradt el az aranyéremtől, így ezüstérmes lett. Édesanyja szerint egészen apró különbségen múlt a végső sorrend. Volt egy labdája, ha az nem esik le, aranyérmes, de így is büszkék vagyunk rá, ez nem befolyásol semmit, mondta Német Andrea Feolnak. Augusztus első napjaiban két rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselővel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az Adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendégeskedett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adóniakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jókedvét. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejérvár megyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladás is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai, ismerjük fel, ha csalók telefonálnak, állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének. Ilyet a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
4: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
3: Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egésznapos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Magyar bronzérem született az öttusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a harmadik helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után járunk, lassan 4 perccel, majd tovább a délután a jó hangulat és a 90-es 2000-es évek legjobb zenéi. Shaft, Mucho Mambo Sway, remélem jöhet egy kis mambo, de itt lesz a Destiny's Child, és jön majd George Michael, és a Moloko is a Sing It Back-kel, Shaggy pedig Rick Rock-kal indítja az órát. Jön az It Was a Me. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM-mal a legjobb zenék. Meg is hoztam a napkérdését. Itt vagyunk lassacskán, a nyár vége feléhez közelítve. Nagyon sokan voltak nyaralni az elmúlt hónapokban. Sokan, vagy sokaknak még hátra van a nyaralás. Én bevallom őszintén, én jobban szeretek ilyen elő- és utószezonban nyaralni. Nekem akkor egy kicsit nyugisabb, de ma az utazáshoz úgy kapcsolódik a napkérdése, hogy kinek mi van a bakancslistája legtetején. Mi az a hely, ahová akár most rögtön elutazna, vagy azt mondja, hogy az életében még oda legalább egyszer el kell jutnia. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a bakancslisták, és hogyha meg is indokolják, hogy miért pont oda szeretnének menni, annak kifejezetten örülni fogok. Csináljunk akár egymásnak ilyen különböző kis utazási tippeket, terveket. Jöhetnek tehát, mellé pedig George Michael és az Amazing, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Pist írt egy üzenetet, hogy baleset történt a Margit körúton Budapesten, méghozzá Mechvárt liget után, a Bemi József utcai kereszteződés előtt. Nagyon szépen köszönöm a pontos információt. 0620 55 55 155 ez a számunk, hogyha bárkinek információja van bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Az M0-as autóút északi szektorában Csömörnél az M3-as autópálya felé a 64-es és a 63-as kilométerek között szalagkorlátot javítanak. A külső sáv van zárva, a munka mögött már több kilométeres a torlódás. Több autó ütközött az M5-ösön Ócsánál a főváros felé. A 26-os kilométernél mind a két sávban megindult a forgalom, de közel 10 kilométeres a torlódás, ami kialakult a baleset mögött, úgyhogy azért kelleni fog még a türelem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha tényleg van más információjuk, kerülő útról tudomásuk, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér dala zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, előtte gyorsan egy útinfó. A Pongrácz út és a Kerepesi út kereszteződésében baleset történt. Ricsitől kaptam az információt, nagyon szépen köszönöm, úgyhogy ha valaki Budapesten arra felé jár és megerősíti az infót, megköszönöm, de ha más infójuk van, 0620 55 55 155, ide írják meg. Én pedig gyorsan a következő órai terítéket hozom, mielőtt jönnek a legfrissebb hírek kettőkor. Szóval itt lesz majd Deniz és Orsovai Reni dala, nem érdekel?

0: és utazunk majd Olaszországba. Jön Joe Bacsó és a Funky Groove a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kamilla számára az Európa-bajnoksággal nem ért véget a szezon. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Fantasztikus eredménnyel zárta élet első póni egyes fogathajtó Európa-bajnokságát a seregélyesi Penzer Kamilla. A mindössze 12 esztendős versenyző Fugyivásárhelyen a gyermekkategória összetett versenyében ezüstérmet szerzett. Ráadásul mindössze egyetlen ponttal maradt el az aranyéremtől. Penzer Kamilla a díjhajtásban viszont nem talált legyőzőre, ebben a számban Európa bajnok lett. Az összetett versenyben elképesztően szoros volt a küzdelem, Kamilla végül mindössze egy ponttal maradt el az aranyéremtől, így ezüstérmes lett. Édesanyja szerint egészen apró különbségen múlt a végső sorrend. Volt egy labdája, ha az nem esik le, aranyérmes, de így is büszkék vagyunk rá, ez nem befolyásol semmit, mondta Németh Andrea Feolnak. Alsószent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Nem akármilyen hétvégében rajtolt el a Fejér vármegyei első osztály 2026-2027-es idénye. Lajos Komárom 15-1-re ütötte ki a mindössze 11 játékossal érkező Gárdonyt, amelynek egyik futballistáját már az első félidőben mentő vitt el. A Sárosd idegenben még az Adony és a Martonvásár hazai pályán kezdett győzelemmel. Busa Levente megsérült, a pályára mentőt kellett hívni, majd a játékost mentő szállított el, összefoglaló a feol.hu-n. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd a napközben 24-33 fokot mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Túl van a műtéten a balesetet szenvedett Gripen pilótája. Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megműtötték és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép tegnap gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál. A pilóta biztonsággal letette a kigyulladó gépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Észak-Pesti Centrum Kórház honvéd kórház közlése alapján jelezte, a műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait továbbra is vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energiaellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. A fertőzést a szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed, és az esetek 80%-ában nem okoz tüneteket. Az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek veszélyeztetettek. Egyre több területen alkalmazzák a humanoid robotokat Kínában. Egyes ipari és mezőgazdasági munkafolyamatokban is tesztelik őket. Például egy vegyipari vállalat a berendezések ellenőrzését, vagy a mérgező gáz szivárgás felderítését bízza rájuk, de paradicsomszedésben is közreműködnek a robotok. Azt is megállapítják, érette a termés. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Desiree Live, hát imádom ezt a dalt. Már nagyon-nagyon régen hallottuk, úgyhogy talán pont itt az ideje. Érkezik ő is hamarosan, de csak Deniz és Orsovai Reni nem érdekel dala után. Rihanna és az SOS pedig már nyitja is az órát, én pedig szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Tartsanak velem!
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi van a bakancs listája tetején, és miért? Ma délután ez a kérdésem. Andi azt írja, nálam Izland van a bakancs lista tetején, imádom a vadregényes tájakat, és egyszer szeretném élőben látni a sarkifényt. Szerintem ez valami egészen földön túli élmény lehet, az biztos. Péter is írt, Japánba szeretnék eljutni, gyerekkorom óta érdekel a japán kultúra, lenyűgöz, de igazából nagyvárosokat is meglátogatnék, sőt egy kis vidéki faluban is szívesen eltöltenék pár napot. Micsoda tervek. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek a bakancslistás álmok, tervek, de azt is kérdezte Peti, hogy nekem mi szerepel a bakancslistám tetején, és miért. Nekem Mexikó, és a vidéki Mexikó is, és nyilván a nagyvárosok is. Nagyon sok nyarat töltöttem a nagymamámnál, aki nagyon szerette a mexikai szappanoperákat, és együtt néztük ezeket, már felnőtt koromban is. És hát bevallom, őszintén ciki vagy nem ciki, bár erről már máskor is meséltem, hogy én a mai napig rajongok a mexikai szappanoperákért, és nagyon szeretném akár ezeknek így a forgatási helyszíneit is, a haciendákat bejárni. Engem lenyűgöz ez a világ, és nagyon-nagyon szívesen elmennék. Szóval nekem ezek a terveim, jöhetnek az önöké is. Na meg mellé egy kis olasz hangulat, ha már utazunk. Joe Baccio, Funky Groove a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A 46-os főúton Gyoma Endrő térségében kigyulladt egy kis busz. A 48-as kilométernél tart az oltás és a műszaki mentés, úgyhogy félpályán halad a forgalom. A 83-as főúton Gyarmat térségében a Győr felé vezető oldalon egy autó kapott defektet, és a külső szalagkorlátnak ütközött. A 42-es kilométernél zárva a külső sáv. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Önök is látnak valamit az utakon, írjanak vagy hívjanak. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újra érkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban két rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendégesre lett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Újabb kisbabával bővült a Szent Pantaleon kórház családja. Családbarát intézményként fontos számukra, hogy munkatársaik életének legszebb pillanataiban osztozzanak az örömükben. Augusztus 18-án megszületett Pusztán Zétény, a kisfiú 3000 grammal és 52 cm-rel érkezett a világra. Az örömhírt a kórház főbejárata előtt kitűzött kék zászló is hirdeti. Zétény édesanyja Vince Anita az urológiai osztály osztályvezető főnővér helyettese. Az édesanyja és a kisbaba is jól vannak, adja közre a FEOL. Alsó Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb a kiszoruló ügyfeleknek, mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Holnap a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közel déli felén többfelé pára és köd réteg felhőzet képződhet. Napközben változóan felhős napos idő várható, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor vagy zivatar. Keleten, észak-keleten élénk lesz az északi szél. A friss hajnalt követően délutánra 27-33 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép kedd délután Dunaújvárosban és a térségben. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, ma is a következő három órában hozom a legjobb dalokat. Itt lesz velünk például nem sokára majd a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started. Jön Tupackkel, Not Changes, a Short pedig Eminem indítja. Szól már is, a Real Slim Shady.
0: 93

93.3, egy Best FM a legjobb zenékkel itt Dunaújvárosban és a térségben. Augusztus 25-e kedd van, a Lajosok és a Patríciák ünnepelnek ma. Nőket semmiképpen ne felejtsék el, köszöntsék ilyen nevű ismerősüket Dunaújvárosban. A Lajos amúgy germán francia eredetű név, a régi germán Klolovecs névnek a francia Louis formájából származik, jelentése hírnév háború hangos. A Patrícia pedig latin eredetű, a Patricius férfi név női párja, jelentése rómainak született nemes. Hát még egyszer boldogat nekik és minden ünneplőnek itt Dunaújvárosban. Nézzük, mit ír már a kalendárium. 108 éve, 1918-ban született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester, a nevéhez többek között a West Side Story köthető. 96 éve látta meg a napvilágot Sir Sean Connery, NASCAR-díjas kótszármazású angol színész, a James Bondot alakította többek között, és a Hit Túl Messze Van című filmből is lehet ismerős, meg még számtalan filmből. 77 éve született Gene Simmons, a Kiss együttes basszusgitárosa, aki remekül beszél magyarul, hiszen magyar származású, 1949-ben született ő, és 68 éves ma, 1958-ban látta meg a napvilágot Tim Burton, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer és festő, aki misztikus és horrorisztikus filmjeiről ismert, ugye a Batman vagy az Ollókezű Edward köthető például hozzá. Hát ennyit már a kalendáriumról, megyünk is tovább, itt a Besten, a legjobb dolog között, a Black Eyed Peas-zel, ez a Let's Get It Started.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül az utakon, autósok, úton lévők, tehát figyelem mindenképpen óvatosan. Most az M6-os autópályán a 78-as kilométer kőnél sávlezárás mellett lehet haladni. Dolgoznak nem esze tőlünk a Mezőfalva Sárbogárd összekötőn, a 3-as és 12-es kilométer kő között, valamint munkálatok a Dunaújváros Mezőfalva Sárbogárd összekötőn a 15-ös és 25-ös kilométer kő között. A Duna másik oldalán az 51-esen is munkálatok zajlanak, az 55-ös és 102-es kilométer kő között számíthatunk szakaszosan út szükületre. Munkálatok a Dunavecse állomáshoz vezető úton több helyen is, a 01-es kilométer kő között, Dunaföldvárnál, a Dunaföldvár-Dombovár Nagykanizsa másodrendű főúton is útkarbantartást végeznek a 01-es kilométer kő között, szintén sávlezárás mellett. A 6-oson pedig Dunaföldvárnál a 82-es és a 110-es kilométer kő között dolgoznak. És hát a Simontornya Szabadbattyán összekötőn is óvatosan a 10-es, 17-es kilométer kő között vannak arrafelé munkálatok. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bárhol is autózzanak. A Besten a folytatásban pedig a gossippal megyünk tovább. Ez a Moving the Right Direction.

0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keress minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztrokiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fogefest.hu oldalon, mielőtt elkapodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Déri Nép program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör: az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek.
5: Pénteken kezdődik és 3 napon át várja a látogatókat az ország egyik legjelentősebb családi és gyermekfesztiválja, a Szamárfül Fesztivál, amelyen Grillusz Vilmos, Szalóki Ági, valamint a Bíró Eszter Varró Dániel páros is fellép. A fesztivál ikonikus eseménye idén sem marad el, szombat este meggyulladnak a lámpások és kezdetét veszi a mesés pizsamás séta. A csillagfényes zsolnai negyedben gólyalábas kikiáltó vezetésével indulhatnak útnak a gyerekek, hogy a park rejtekében találkozzanak a világ leghíresebb vásári hőseivel. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatricében. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatricében egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatáért megkondult a harang. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár több felé is lehet zápor, zivatar, estétől már keletebbre is eshet. A Dunántúlon a déli délkeleti, másutt a keleti, északkeleti szél időnként megélénkül. Délutánra 26-33 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Nagyon szép kedd délután mindenkinek, a mikrofonnál ebben az órában is Hársfai Istvánt hallják Dunaújvárosban és a térségben. Törögnek a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek a Besten. Sikinnel hamarosan jön a Love on the Run, itt lesz velünk Backstreet Boys és a Quit Playing Games, most pedig DJ Sammy és Luna 2-se jön. Ez a Boys of Summer.
0: 93.1 Best.

Ez a 93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Nézzük a következő napok időjárását. Holnap hajnalban a Dunántúlon, valamint a Dunatisza köze déli felén többfelé pár a köd réteg felhőzet képződhet. Itt nálunk is van erre esély. Napközben pedig változóan felhős napos időt ígérnek, csak elszórtan lehet futózápor, zivatar. Keleten, északkeleten lesz majd élénk a szél. Itt nálunk Dunaújvárosban talán erre nincs esély. A friss hajnalt követően viszont nálunk is 27 és 33 fok közé melegszik a levegő, ami már előrejelzi azt, hogy csütörtökön visszatérhet a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk. Kezdetben azért még futózápor leginkább az északkeleti ország részben előfordulhat. Itt ott erős lesz a szél, a legmagasabb hőmérséklet pedig csütörtökön 29 és 35 fok között alakul. Csapadék nélkül jön majd a péntek, kánikulával 30 fok feletti értékkel, ebben majdnem biztosak lehetünk, úgyhogy erre számítani. Aztán a hétvégén pár fokos lehűléssel és esővel visszatér egy picikét a mogorvába augusztus vége. A folytatásban pedig mindenképpen jönnek a legjobb dalok a Besten, a Sikénnel, ez már is a Love on the Run.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunói városban és a térségben. A helikopter leszállott több járdaszakaszt, köztük a Baracsi úton lévőt, valamint a Liget közi utat is aszfaltozták, illetve aszfaltozzák. Adta hírül az önkormányzat kabinet vezetője. A városlakók nem sokára már birtokba is vehetik a felújított szakaszokat, és végre biztonságosan landolhat a helikopter. Hőség ide vagy oda, több aszfaltozási munka is zajlott város szerte. A jelenleg is folyó munkálatokról Megyesi Miklós, az önkormányzat kabinet vezetője adott tájékoztatást. Az összegzés szerint több járdaszakasz, kiemelten a Baracsi úton lévő rekonstrukcióban érintett mintegy 400 méteres járda mellett. Aszfaltburkolatot kap a Liget közjószolgálati otthon felé tartó szakasza, de látványos és igen-igen forró munkálatok helyszíne volt a felső Dunapart is. Az eddigi áldatlan állapot megszűnhet az aszfaltozás nyomán a helikopter leszállónál, így a kisebb-nagyobb rendszerességgel érkező életmentő járművek immár biztonságosan landolhatnak a Szent Pantaleon kórház közelében. A kabinet vezetői összegzés arra is kitért, hogy a fenti munkálatok a város közútfelújítási tervének részét jelentik. Egy korábbi híradás szerint a városban is folyamatos az igény az úthálózat felújításra, ugyanakkor az önkormányzati források nem elegendőek a szükséges munkálatokra. Miközben az autósok által fizetett sarcok az államkasszát gyarapítják, a városnak kellene biztosítani évente több százmilliós ráfordítással a közúthálózat fenntartását, többek között a kátyúzást, az útburkolati jelek festését, de a jelzőlámpák működtetését, a kresztáblák cseréjét is. A nagyobb szabású felújítás csak pályázati pénzből lehetséges, a város több százmillió forintot nyert el a célra. Ennek nyomán újulhat meg a vasútállomás és a Békevárosi részi körforgalom közötti útszakasz, a Petőfi út a 62-es úti körforgalom csomópontjától a Benyimi útig, valamint elkészül a Békevárosi részi körforgalomnál a kanyarodó sáv a Baracsi út felé. Részletek mindenről a dunaiváros.com-on. Itt a Besten pedig a folytatásban DJ Antoine, Timati és Kalina 3-asa jön. Ez a Welcome to Saint-Tropez.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0630 384 3050.
0: Reklámot hallottak!
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
5: Helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek.
6: 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. Az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze elmondta, hogy a tisztán ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Norvégia az uniós állásponttól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-európai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját.
7: Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség lezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Egy nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. 3 napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált 4. éve rendezik meg. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat-nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon akár többfelé is lehet zápor, zivatar, estétől már keletebbre is eshet. A Dunántúlon a déli délkeleti, másutt a keleti, északkeleti szél időnként megélénkül. Délutánra 26-33 fokig melegszik a levegő.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
8: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban 2 rangos borászati eseményen is képviseltette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az Adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajnoki Szent Trifon borlovagrend meghívására, a nemzetközi borlovagrendek találkozóján vendégesre lett a Szent Orbán borrend, a sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat, az Adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL.

0: Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24-33 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodaszép délután mindenkinek Dunaújvárosban és a környéken. A mikrofonnál ebben az órában még Hársfai Istvánt hallják, és jönnek egymás után a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek. Justin Timberlake-kel, majd a Señorita. Itt lesz önünk DJ Tonka dala, Don't Be Afraid, a Short pedig ezúttal Anastasia kezdi. Ez már is Napaid Madhus.
1: 93.1 Best.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Na itt a 93.1-en nézzünk körül ismét az utakon. Autósok úton lévők óvatosan Soltnál, a Solti bekötő úton, a 0-es kilométerkőnél jelenleg munkálatok zajlanak. Dolgoznak a szakemberek az 52-esen is, csomópontépítés most a 47-es kilométerkőnél útszűkület mellett, de félpályás lezárásukkal is találkozhatunk a Kecskemét-Dunaföldvár másodrendűn, a 34-es és az 51-es kilométerkő között útépítés zajlik tehát arrafelé. Dolgoznak a szakemberek a Dunabecsi hajóállomáshoz vezető úton a 0-es 1-es kilométer között, és hát munkálatok a Dunaújváros mezőfalva Sárbogárd összekötőn is, a 15-ös és a 25-ös kilométerkő között. Dolgoznak most az Adony-Kálóz összekötőn is, aszfaltozás miatt kell ott a hónap végéig a 15-17-es kilométerkő között útszűkületre számítani, óvatosan és körültekintően tehát arrafelé is, de ez igaz bármere is autózzanak. Jó utat, balesetmentes közlekedést. A Besten pedig a folytatásban jönnek a kedvencek, Justin Timberlake-kel megyünk tovább, ez a Señorita.

93.1 West FM, a legjobb zenékkel Dunai városban és a térségben. Szeptember 30 egy fontos dátum, ugyanis eddig bárki javaslatot tett írásban, a közelmódban alapított Dunai város egészségügyi érdíjra. A városvezetést, a lakosság és a szervezetek írásos javaslatait várja a Dunai város egészségügyi érdíjra, amely a Dunai városban praktizáló vagy már nyugdíjba vonult orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak, vagy a városban egészségügyi tevékenységet folytató kollektíváknak ítélhető oda. Az elismeréssel elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A díj adományozását bárki kezdeményezheti. A felterjesztésnek tartalmaznia kell az elismeréssel javasolt személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, a jelölt tevékenységének általános ismertetését és a méltatni kívánt munka részletes leírását, valamint a javaslattevő nevét, elérhetőségeit és saját kezű vagy elektronikus aláírását. Ezeket a javaslatokat 2026. szeptember 30-ig írásban kell eljuttatni Pintér Tamás polgármesterhez, Dunaujváros Városházatér 1-2. Mindenképpen ide várják ezeket a javaslatokat, úgyhogy ha van ötletünk, akkor tegyünk mi is javaslatot. Részletek erről egyébként a Feolon és a dunaujváros.hu-n. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb zenék között. A Besten jön Shaggyvel és Ryvonnal, az Angel.

0: 93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaui városban és a térségben. Búcsúzom, nem sokára, 6 óra. Ásfai Istvánt hallották a mikrofonnál. Legközelebb egyébként holnap délután 3-tól találkozunk majd itt. A legjobb zenék, a legnagyobb kedvencek viszont nem mennek sehova. Szólnak a folytatásban is, úgyhogy tartsanak a Best-tel. Mindenkinek szép estét, jó időtöltést, jó rádióhallgatást. Jön már is George Michael, ez az Outside.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több helyen is jártak az adonyi borlovagok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus első napjaiban két rangos borászati eseményen is képviselgette magát Adony. A Dunamenti Szent Orbán borrend tagjai Villányban és a délvidéki Bajmokon jártak, ahol más borrendek képviselőivel találkoztak és különleges borászati élményekkel gazdagodtak. Az adonyi borrend részéről az előbbi eseményen Enyedi Norbert nagymester, Boldog Tamás főpohárnok, Mayer Béla krónikás, Pollák Józsefné, Pollák József és Bazsik László borlovagok vettek részt. Egy hét múlva a bajmoki Szent Trifon borlovagrend meghívására a Nemzetközi Borlovagrendek találkozóján vendéges lett a Szent Orbán borrend. A sorban 8. találkozón szerb, magyar és szlovén borrendek tagjai mutatták be boraikat. Az adonyiakat Fülöp Ferencné borlovag képviselte, írja oldalán a FEOL. Alsó-Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Nem akármilyen hétvégében rajtolt el a Fejér vármegyei első osztály 2026-2027-es idénye. Lajos Komárom 15-1-re ütötte ki a mindössze 11 játékossal érkező Gárdonyt, amelynek egyik futballistáját már az első félidőben mentő vitt el. A Sárosd idegenben még az Adony és a Martonvásár hazai pályán kezdett győzelemmel. Busa Levente megsérült, a pályára mentőt kellett hívni, majd a játékost mentő szállított el, összefoglaló a feol.hu-n. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Holnap a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közel déli felén többfelé pára és köd réteg felhőzet képződhet. Napközben változóan felhős napos idő várható, de csak elszórtan alakulhat ki futózábor vagy zivatar. Keleten, észak-keleten élénk lesz az északi szél. A friss hajnalt követően délutánra 27-33 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Megjelent a tájékoztató az áfamentes gyógyszerekről, jön az állatkertek éjszakája. A következő napokban kevesebb felhő, több napsütés juthat majd nekünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a patikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyagtoltartókat, zsírkrétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők, megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát, a rákcsálható ceruza és tolvégdíszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
4: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertés pestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza.
3: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, vursni zónával és planetáriummal is készül. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk már 29-37 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Keddi rezidensünk DJ Hangya olyan lesz ma, mint a lány a népmesében. Hoz is mixet, meg nem is, jön is, meg nem is. Van is rajta ruha, meg nem is. Ezt mondjuk csak tippelem, mert hát elvileg nyaralni van a családdal, és hát gondolom, hogy a Balatonparton töltik az időt. De hogy természetesen azért mix nélkül nem hagy minket 7 és 8 között. Na de hát hol van az még? Pont egy órával később. Addig pedig 6-tól 7-ig én White Boy, ha a lemez játszok mögött, indul a Night Shift.
1: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: utasítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mivel hogy elég jó időket mondanak így a hét második felére, úgyhogy gyaníthatólag én is majd igyekszem még az utolsó szép nyári napokat valahol vízpart környékén tölteni, de hát nyárzáró ajándék nélkül senkit nem akartam hagyni. Úgyhogy 5 újabb mixet feltöltöttem a Mixcard profilomra, most már kereken 160 korábbi Night Shift-es mixből lehet mazsolázgatni. Dance, funky, classic house, hip-hop, R&B, chillás, deep house, szóval minden, ami hétfőtől vasárnapig jön, így szokott lenni. Jó, mixcloud.com per DJ Whiteboy, ez az én profilom, és ott van az a bizonyos 160 darab mix, mindegyik mellett természetesen a tracklista is megtalálható.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor a következő órában virtuális Funky érkezik hangjának köszönhetően, aki azért mix nélkül nem hagyott minket erre a hétre, annak ellenére, hogy ő most hivatalosan nyaral és pihen. Hangya készüljél, mert jövő héten te indítod a szeptember. Szóval Funky még egy órán keresztül 7 és 8 óra között pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kamilla számára az Európa-bajnoksággal nem ért véget a szezon. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Fantasztikus eredménnyel zárta élet első póni egyes fogathajtó Európa-bajnokságát a seregélyesi Penzer Kamilla. A mindössze 12 esztendős versenyző Fugyivásárhelyen a gyermekkategória összetett versenyében ezüstérmet szerzett. Ráadásul mindössze egyetlen ponttal maradt el az aranyéremtől. Penzer Kamilla a díjhajtásban viszont nem talált legyőzőre, ebben a számban Európa bajnok lett. Az összetett versenyben elképesztően szoros volt a küzdelem, Kamilla végül mindössze egy ponttal maradt el az aranyéremtől, így ezüstérmes lett. Édesanyja szerint egészen apró különbségen múlt a végső sorrend. Volt egy labdája, ha az nem esik le, aranyérmes, de így is büszkék vagyunk rá, ez nem befolyásol semmit, mondta Németh Andrea Feolnak. Alsó-Szent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egész délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Ferenc közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság nem tudta elvenni a résztvevők jókedvét. Nem akármilyen hétvégében rajtolt el a Fejér vármegyei első osztály 2026-2027-es idénye. Lajos Komárom 15-1-re ütötte ki a mindössze 11 játékossal érkező Gárdonyt, amelynek egyik futballistáját már az első félidőben mentő vitt el. A Sárosd idegenben még az Adony és a Martonvásár hazai pályán kezdett győzelemmel. Busa Levente megsérült, a pályára mentőt kellett hívni, majd a játékost mentő szállított el. Összefoglaló a feol.hu-n. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb a kiszoruló ügyfeleknek, mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. A meteorológusok szerint a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Estére kelet felé torlódik majd a csapadékgóc, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Kora reggelre 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd a napközben 24-33 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Eladó egy magánsziget Velencében. Egyre melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
3: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítják, megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
2: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a Velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szeptemberben egy nappal korábban utalhatják a nyugdíjakat. Nyári szabadidős helyszíneket vizsgált a fogyasztóvédelem. Holnapra több napsütés juthat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megműtötték, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen balesetben megsérült pilóta. A vadászgép tegnap gyakorlat közben hibásodott meg. Vezetője a szolnoki bázisra irányította a repülőt, és a kényszerleszállás után katapultált. A gerince azonban megsérült, operációra volt szükség. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Budapesti Honvéd Kórház közlése alapján jelezte, a műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait vizsgálják. A szokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra az államkincstár közlése szerint. Több mint 1300 rászoruló diák tanévkezdését segít idén a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket programnak köszönhetően augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, majd több határon túli helyszínen osztják szét az adományokat, iskolatáskákat, tanszereket. Tanszercsomagokat állított össze önkénteseivel az Ökumenikus Segélyszervezet is. Emellett idén a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek. Gond volt minden ötödik nyári szabadidős helyszínnel a fogyasztóvédelem eddigi ellenőrzésein. A vizsgálatok a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatódnak, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valamilyen jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A hétvége folyamán péntek szombat magasságában. Talán nyitottam ott még vasárnap is, ezért lesz olyan idő, hogy esetleg még egyszer idén nyáron utoljára érdemes lesz előkapni a matracokat, a szapokat és felpumpálni. Pont ahogy Danzel is mondja az óra legelején, pump it up, ezzel indul a következő óra itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Összefem a legjobb zenék, nem tudom, volt-e valaha ilyen a pop történelemben, hogy előbb volt lemezbemutató koncert, mint ahogy a lemez elkészült volna. A Jamiroquai most ezt csinálta, csak sejteni lehet, hogy a turnéhoz hasonló módon Hills of Steel lesz a következő album címe is. Jön a Can't Heat itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék. Na akkor nem is másolhatom el az időjárás jelentést, ha már az óra elején szóba hoztam. Szóval holnap 28 fok, csütörtökön 29, pénteken akár 34 is lehet. Igaz, némi felhővel megbolondítva, de nyugodtan mondhatjuk, hogy méltóképpen fogjuk búcsúztatni a nyarat, vagy tudjuk búcsúztatni a nyarat, hogyha valaki még teheti, akkor irány a vízpart. Jó, frontra, csapadékra és erős szélre péntekig nem kell számítani.

Best of a legjobb zenek, ízlések és pofonok, szokták volt mondani. A VH1 a 41. helyre sorolta a 90-es évek 100 legjobb dala között, míg a Blender magazin minden idők 50 legrosszabb dala között a 21. helyre rakta a most érkező dal. Two Princes, a Spin Doctor érkezik itt a Best of a legjobb zenek között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Biztonságosnak találták a tanszereket a fogyasztóvédők, újabb házi sertéseknél jelent meg az afrikai sertéspest is, szakadozik majd a felhőzet, melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a patikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyag toltartókat, zsírkrétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát. A rákcsálható ceruza és tolvégdíszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspestre és vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázisertésnek megakadályozza.
1: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, vursnizónával és planetáriummal is készül. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 0-24-ben hétfőtől vasárnapig a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai szólnak itt a Best FM-en. Nem kivétel ez alól természetesen, az előttünk álló 60 perc sem. Jön majd Vanessa Amorosi az Absolutely Everybody-val, itt lesz a Fats & Small, a Turnaround-dal, a Maroon 5 hozza a Makes Me Wonder-t, Timbaland pedig a Way I Am.
3: Ez a Night Shift a Best

Besztefem a legjobb zenék, a most érkező dal szomorú aktualitását pedig az adja, hogy a dal eredetét 1983-ban Kenny Rogers és Dolly Parton énekelte. Az a Dolly Parton, akiről pár perce jött a hír, hogy 80 éves korában elhunyt. Jön a Ghetto Superstar.

Best of a legjobb zenék, a most következő dal címe akár Workout is lehetne, nem csak simán Work. Mert hogy Kelly Rowland nem is olyan régen egy interjúban azt mondta, hogy a koronavírus járvány óta sokkal nagyobb hangsúlyt kapnál a sport és a testedzés, és mellesleg az alkoholtól is megszabadult. Persze nem volt sose alkoholista, de most már arról a kevés fehérborról is lemondott, amit néha-néha eliszogatott vacsora mellé. Jön Kelly Rowland és a Work.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kelly Rowland pár perccel ezelőtt volt már itt szólóban, ebben a 60 percben pedig majd anyazenekarával, a Destiny's Child-dal és a Survivor-ra érkezik. De 10 és 11 óra között Alice DJ is jön a Better Off Alone-nal, itt lesz a Bucketheads a bombal, jön a De La Soul és a Ring Ring Ring, na meg egy kis Dangerous Akon-tól a sor legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor idén júniusban nem láttuk volna őket élőben Budapesten. Jön az Alice DJ és a Better Off Alone itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z, mert a Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihannát, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. Tiájjal és a Live Your Life-al érkezik itt a Best a legjobb.

művész név az hát kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob St. Clair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagy jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob St. Clairből ide Bob Sinclair. Hát most ő érkezik, Chris Le Friant, vagyis Bob Sinclair, és Love Generation itt a

0: we'll get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Ha már pár perccel ezelőtt itt voltanunk Bob Sinclair, hát akkor érkezzék egy másik francia DJ, egy kortárs és egyébként egy nagyon jó barátja Bob Sinclairnek. Persze, hogy David Guettáról van szó. Just a Little More Love-val indul a mai utolsó 60 perc, amelyben Anastasia, a Black Machine, a Sweetbox és Shakira is tiszteletét teszi.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, egy Matchbox, meg egy Speedbox, a kettő között meg egy Szabi Est. Jön a How Far We Come, aztán a Viszi a Vére, után pedig az Everything's Gonna Be Alright, jön majd itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és

Best FM, a legjobb zenék, a holnapi nap a pop és rádiós lágerek napja lesz. Már ami a mixet illeti, a másik felején, este 6 és 8 óra között, mert persze amúgy meg ugyanúgy majd a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek. Ennyi volt mára a Night Shift. Zárom a keddet, zárom a mai napot, jön Britney, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
2: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az